Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóim! A Zenebuna Rádió október Mindszenthava őszhó magvető hava harmadik napján. A nevem Kozma Grimm Mária, és én leszek az, aki ma is megpróbálja kellemesebbé, színesebbé, és reményeim szerint emlékezetessé tenni ezt az egyórás magyar nyelvű műsorunkat. Kezdjük talán magával a hónappal. Az elnevezés a latin október, vagyis 8. szóból származik. A régi római naptárban ugyanis, amikor még március volt az év első hónapja, október valóban a 8. hónapnak számított. Egyedül Dominicianus császár próbálkozott azzal, hogy saját magáról nevezze el ezt a hónapot, de úgy látszik, a rómaiaknak nem hiányzott még egy Dominicianus hónap az életükből, így a névváltoztatás nem élte túl a császár ambícióit. Állítólag a császár rossz ember volt, és ezért nem akarták. Na mindegy. A rómaiak számára október tulajdonképpen a márciusi időszak tükörképe volt. Március

melankólikus világnak, amelyet olyan szépen idéz meg Vörös Sándor Vals Triste című verse. Mai 979. számú műsorunkat ennek a versnek a zenés változatával kezdjük. Maradjanak kérem velem, kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Hallgassuk meg ezt a szép verset zenésített formában Sebő előadásában.

A zene előtt az volt a kérdés, hogy mit tesz a magyar ember október elején. Hát először is megnézi, ahogy azt én is megtettem a műsorunk elején, hogy milyen jeles napokat tüntet fel a naptár erre a hónapra, mik azok, amelyeket érdemes vagy éppen illik megünnepelni, illetve amelyekről jó, ha legalább néhány gondolat erejéig megemlékezzünk. Hát ilyen például holnap, október 4-e az Állatok Világnapja, amely Assisi Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódik. Ő a Ferences rend alapítója, mint tudjuk, az állatok és a természet iránti szeretetéről is ismert, ezért az állatok védőszentjeként tiszteljük. Az olasz katolikus szerzetes 1181 körül született, 1226-ban halt meg, és 1228-ban, tehát már 2 évre rá, szentté avatták. A szegények, a kereskedők, a társadalmi segítők és a környezetvédelemhez kapcsolódó közösségek is gyakran hozzáfordulnak példaképül. Holnap, október 4-én tehát az ő név ünnepét is tartjuk. Ha pedig figyelmesen végignézzük a naptárt, azt látjuk, hogy októberben egymás után következnek a vallási, társadalmi és nemzetközi emléknapok. Október 4-e és 10-e között például a világ űrhete következik. Október 10-én pedig a lelki egészség világnapjára figyelhetünk. Ezt a kezdeményezést a Mentális Egészség Világszövetsége indította útjára 1992-ben és 1994 óta tartják ezen a napon. Célja többek között az, hogy felhívja a figyelmet a lelki egészség fontosságára, valamint arra, hogy a lelki problémákkal élő embereket ugyanúgy megilleti az emberi méltóság, az egyenlőség és a tisztelet. És talán éppen ennél a pontnál érdemes egy pillanatra megállnunk. Mert vannak emberek közöttünk, akiket nap mint nap látunk, mégis szinte észre sem veszünk. Olyanokat, akik valamilyen függőség, lelki trauma, szegénység, hajléktalanság vagy más súlyos élethelyzet következtében került az utcára, és

sokszor már szinte teljesen elveszítették a kapcsolatukat azzal a világgal, amelyben mi a többiek, mi a társadalom élünk. Én magam is gyakran találkozom ilyen emberekkel, amikor vasárnap a templomba megyek, vagy onnan hazafele tartok, mert ugyebár vannak utcák, ahol az emberek drogfüggőket, hajléktalanokat, vagy prostitúcióban élőket lát az út szélén, és én ezt látom. Néha ott ülnek, vagy fekszenek az épület falának támaszkodva, teljesen magukba roskadva, kiszolgáltatott állapotban, és láthatóan már az sem érdekli őket, hogy ki megy el mellettük, ki néz rájuk, és ki fordítja el a fejét. Ilyenkor ugye bizony sokszor elgondolkodom, hogy miért, hogyan jutott el valaki idáig? Mi történhetett vele gyerekkorában, vagy a családjában, az életében mi történt, hogy egyszer csak ilyen mélységbe került? Na és vajon hány olyan ember van közöttük, akit valamikor szeretett valaki? Akinek voltak álmai, tervei, talán egészen más életet képzelt el magának? Persze ezekre a kérdésekre én sem tudom a választ, és nem is szeretnék most egy egész műsort ennek a nagyon nehéz társadalmi problémának szentelni, csak annyit szeretnék elmondani, amikor legközelebb ilyen embert látunk az utcán, talán nem ártana arra is gondolnunk, hogy egy emberi sorsot látunk, nem csupán egy problémát. Na, de most nem szeretném ebbe az irányba tovább vezetni mai adásunkat, hiszen még sok mindenről szeretnék beszélni, és az idő, mint mindig, most is gyorsabban szalad, mint kellene. Úgyhogy ezt a gondolatot most lezárjuk egy kis zenével. Hallgassuk meg a nemrég elhunyt Deák Gyula, valamint Tunyogi Varga, Viki Dál és a P-Mobil előadásában a Zöld, a Bíbor és a Fekete című dalt. Fogadják kérem szeretettel.

kedves hallgatóink, már napok óta egy dal jár a fejemben, amit meg is osztok most önökkel. Teszem ezt különösen azok örömére, akik hozzám hasonlóan szeretik a szép, a régi nosztalgikus retro zenéket. Talán önöknek is ismerős lesz már az első taktusok után. Ebben a dalban benne van egy kicsit az ősz hangulata, mondjuk a múló idő, és talán az a bizonyos régi érzés is, amit az ember nem tud pontosan megfogalmazni, csak érezni tudja, amikor meghallja ezt a zeneszámot. Na de mielőtt rákapcsolok, mielőtt megnyomom a zenegombot, egy rövid hirdetést kell felolvasnom. Kedves hallgatóink, szeretettel hívjuk és várjuk önöket a Szent Erzsébet Egyházközség őszi bazárjára, amelyre november 15-én szombaton déli 12 órától kerül sor a Szent István teremben, a 819-13-as Avenue Southwest cím alatt, ez a szám alatt létező templomnál. A belépő mindössze $10, amelyért szendvicsekkel, házi süteményekkel, kávéval és teával várják a vendégeket. Természetesen ezúttal sem maradnak el a jól ismert és kedvelt magyar finomságok. Előrendelésre kaphatók többek között hurka, füstölt kolbász, töltött káposzta, dobostorta, diós és mákos bájgli. Lesz továbbá tepertős és vajas pogácsa, diós kifli, lekváros kifli, linzer, valamint zserbo. Az előrendeléseket november 9 kéig veszik fel. Rendelni lehet a Szent Misék után a helyszínen található rendelési űrlapok segítségével, illetve a 403-228-38-34-es telefonszámon, vagy e-mailben a stelizabetbazar@telasz.net címen. Az érdeklődők a Szent Erzsébet Egyházközség honlapján, a stelizabetcalgary.com oldalon is leadhatják rendelésüket. Az előrendelt áruk átvételére november 14-én és 15-én lesz lehetőség. A pontos időpontokat a rendelési űrlapon találják meg. Ezeken a napokon természetesen további házi sütemények és különféle magyar termékek is vásárolhatok, és ha már ott vannak, hát akkor érdemes ellátogatni a Bolha piacra is, hiszen ki tudja, milyen érdekes, vagy régi kereset, vagy éppen teljesen váratlan kincsre akad az ember. A Szent Erzsébet Egyházközség mindenkit szeretettel vár az őszi bazárra, egy kis találkozásra, beszélgetésre és ugyebár vásárlásra. Tehát ne feledjék, november 15, szombat déli 12 óra, a Szent István terem 819-13-as Avenue Southwest a cím. Mindenkit szeretettel várunk, üzenik a szervezők. Na hát, ez volt az egyik hirdetnivalóm, és most rögtön rá is kapcsolok a beígért szép retro zenére, amely már napok óta ott motoszkál a fejemben. Talán nem véletlenül éppen most jutott eszembe, hát ugye októberben, mikor máskor? Hiszen az októbernek van valami különös varázsa, van a, hát mondjuk a szél már hűvösebben jár, a falevelek lassan útnak indulnak,

És az emberek ilyenkor talán könnyebben gondolnak vissza arra is, ami már rég elmúlt, egy régi időre, egy szép időre, egy régi történetre, vagy akár egy régi szerelemre, nem? Ezt a kicsi melankolikus, mégis gyönyörű őszi hangulatot idézi meg ez a magyar tánctal, amelynek szövegét Bradányi Iván, zenéjét pedig Olá Miklós írta, előadója pedig a magyar táncdal egyik kedvelt énekese Vámosi János. Következzen hát a felhők, a szél, az őszi fa levelek, és talán egy régi szerelem dala.

0: Kedves hallgatóink, önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvi műsorát hallgatják, a mikrofonnál továbbra is Kozma Grimmária. A zene előtt említettem, hogy van még egy hirdetnivalóm, ezt azonban most nem én mondom el, nem én olvasom fel önöknek, hanem átadom a mikrofont két olyan embernek, akik közelebb vannak az eseményhez, hiszen a szervezők közül vállalkoztak arra, hogy személyesen hívják fel rá a figyelmüket. Melissa és Péter tehát most elmondják, miről is van szó, és milyen nagyszerű magyar program készül Calgaryban októberben. Érdemes lesz odafigyelni, mert táncház, mesterkurzusok és egy nagyszabású gála műsor is szerepel a programban. Hallgassuk meg hát Melissát és Pétert, lássuk, mit tartogat számunkra az idei 48. Western Canadian Hungarian Folk Festival, magyarul a Nyugat-Kanadai Magyar Népművészeti Fesztivál.
1: Figyelem, néptánc és népzene rajongók!
2: A Calgary Vadrozsa Néptánc Együttes szeretettel vár mindenkit október 10-én, szombaton este 6 órakor egy felejthetetlen kulturális élményre.
1: A 48-as Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál gála műsorán Nyugat-Kanada különböző városaiból érkező néptánc együttesek lépnek színpadra. Az estét magyarországi

0: mindig táncosok és zenészek közreműködése teszi még különlegesebbé.
1: Helyszín a Mount Royal Egyetem gyönyörű Bella koncertterme. Jegyek és további részletek a www.vadrozsafolkdancers.com weboldalon találhatók.
0: Tartsanak velünk és ünnepeljük együtt a magyar néptánc és népzene gazdag hagyományait.
1: Gyere és táncolj velünk!

Bizony, a szüreti időszak is itt van már, kedves hallgatóink. Szinte mindenütt szedik, vagy hát ahol már korábban beérett, le is szedték a szőlőt. Bevallom őszintén, én reménykedtem abban, hogy a mai műsorban egy érdekes borral kapcsolatos interjút is elhozhatok önöknek. Egy sommelier ismerősöm ugyanis megígérte régebben, hogy beszélgetünk egy kicsit a borról, a bor

borkóstolásról, és talán arról is, hogy mi minden rejlik egy-egy pohár bor mögött. Hát sajnos ez az interjú most még nem jött össze, de se baj. A szőlő sem egy nap alatt érik be, nem egy nap alatt lesz bor belőle, úgyhogy remélem hamarosan erre a találkozásra is sor kerülhet. Addig meg marad a várakozás, és talán egy pohár jó bor, ha akad otthon a kamrában, vagy a szekrényben. Most pedig folytatom adásunkat egy szép zeneszámmal, amelyet ezúttal is nagy szeretettel küldök minden névnapját ünneplő hallgatónknak. Október 3-a van, a Gergely naptár szerint az év 276. napja, és az esztendőből még 89 nap van hátra. Szép őszi nap ez, így hát szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma ünneplik névnapjukat. Helga, Gertrud, Heliodor, Hiador, Ignác, Ilián, Józefa, Józefin, Józefina, Mária, Terész, Terézia, Teri, Terka és Tessa. És hogy hát ne kelljen holnapig várniuk, már most szeretettel köszöntöm a holnapi névnaposokat is. Ferenc, Ajtonka, Ámon, Aranka, Arany, Aurora, Bodor, Damaris, Edvin, Edvina, Fanni, Fodor, Golda, Goldi, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Latinka, Zóra, Zorinka és Zorka nevűeket. Minden ünnepeltnek szívből kívánok nagyon boldog névnapot. Adjon az Isten mindnyájuknak erőt, jó egészséget, sok örömet, szeretetet és természetesen szerencsét is az életben.

Tamás Gábort, aki az imént a Hervadó Petúniák című dalt énekelte, de sajnos nem tehetem, mert a műsoridő nem engedi, és bizony itt az ideje egy kis kabarénak is. De mielőtt átváltunk a nevetésre, hadd emlékeztessem kedves hallgatóinkat valamire. Az önök véleménye nagyon fontos számomra, úgyhogy kérem, ne szégyenkezzenek, ne tartsák magukban, mondják el, mit gondolnak a műsorról. Kérjenek kedvenc dalt, üzenjenek, szóljanak hozzám, tegyenek valamit. E-mailben a zbr2008@gmail.com címen vagyok elérhető, telefonom pedig a 403-286-3176-os számon. Hívjanak, írjanak, komolyan mondom, én ígérem, válaszolni fogok. Na de most már tényleg ideje egy kis jókedvnek, ahogy mondani szokták, a nevetés fél egészség, ugye? Úgyhogy kérem, tegyük félre egy kis időre a gondokat, engedjük el magunkat, és jöjjön a hangos hahotázás. Jó szórakozást mindenkinek! Aki

0: egy fantasztikus sikersorozat, ezt így megelőlegezzük, de a Rádió Kabaréban megy, itt nálunk még jobb, mert nem csak halljuk, hanem látjuk is. És Jolikának hívják, nagyon kedves cigánasszon, és most főző versenyről fog beszélni, és a főzéssel kapcsolatban folytottam vissza három töltetet magamban, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rám, és Bach Szilviára is, aki csodálatosan adja ezt nekünk folyton. Elő, köszönjük, nagy szeretettel!
1: Situt, hát gyerekek, azt ugye azért tudjátok már, de rólam, hogy én tulajdonképpen egy ilyen háztartási robot vagyok. Humán háztartási robot. Főzök, mosok, takarítok, szopok, nyalok, gombot vagyok. De tényleg. Azért attól függetlenül én a nagyon tisztában vagyok én a világnak a folyásával. Most észrevettem a megváltozásokat, mert én ugye nézem a televíziót, és nem csak a Szulejmánt. Na, ha mindent nézek, amikor van egy kis csepp időm. Na, most képzeljétek el, hogy ugye régen kik voltak a celebek? Hát a színészek, a ilyen rendező, olyan rendező, hát ezek a művész emberek. Ha most meg kik voltak régebben a legelsőbb a celebek, ezek a pléméhek. Jó mondtam. Pléméhek. Honnan tudod megismerni, hogy ilyen műcsacsű, műanyag agyú emberként vagy arról híresek, hogy ilyen gazdag emberekként, még mafiások.

Frau Helden durch nicht. Also ich bin die Stelle, wenn ich mich fürs nicht hier tut nach. Hat diese kaum Müsli, du bist nicht so krass, Schakeje, noch paar. Und ich gehe in Schalat, hat mich selbst schicken, ich sage aber noch mit drei Nula. Und so käme das hier, ich hätte die Reporter, ich hätte das schon geht, und noch mal war das so ein Nulbo, wo ich mach, mach, mach. Montag nehme ich eine Gallery, bitte, ich bitte, ich schrane esse. Mir akkord ne vlaci ka roža sarcom da je. Na, ha tuta nome kuđe ezeka plemihek, šetetek mi da ecaka, uđa švedastona bera kod uke tolmač od kevnek me. Divat frizura, vagy mi az isten, mikor versenyeznek, azt akkor narancsárga, zöld, kék a feje, a menyecske, ének, érted? Amikor kéz van, akkor ilyen csillogóba leborítsák, fliterezik, vagy mi a rák, ha teljesen mit lakatos Rudi aranyfogát, tudod? Úgy villog, csillog nekik a hajzatuk. Na, az ezért elkérde ennyi pénzt. Ó, Istenem. Na most még megfigyeltem. Szerinted most kik a celebek? Ne gondolkodj, úgy se jut eszedni, mert sötét vagyok. Mondom inkább te neked. A szakácok. Ha minden csatornán ők vannak, hát némelyik jobb lenne, ha beleugrana inkább. Amiket kocsfasztanak ezek a kis szarok itt. Őt állalva, na, hallod? Na de hát világhírnyet tudok főzni. Érted? Mondom, na, magamnak így szoktam beszélgetni magamban. Mondom, Jolikám, drága szép csillagom, hogy rágjam szét a húsodat. Hát te olyan úgy főzöl, hogy még a Erzsébet kis király is azt, hogy szakácsa se tud úgy fűzni, jelentkezzé, de ebbe beleállt a húsodat. Na, úgy is lett. Jelentkeztem, elmegyek, behívtak. Hát csodálatosan felöltöztem. Úgy néztem ki, mint amikor otthon búcsú van, csak nem lőttem pácikáru pandamat. Megyek be, érted a televízióba. Hát halljátok csodát, kiment előttem, nem fogjátok elhinni, hát az állam leesett a Roberte. Niro! Színűvész úr avázott előttem befele a tévébe. Állunk ott az előtérbe, érted, szépen várakozunk, vagy hogy mi a rák van, vagy mi lesz. Hát enyibünk benderül egy ilyen kis 20 éves kislányka, a sztár karokkal, mert engem felismert. Mondja, hogy jaj, Jolika, vezetlek a svingbetégedet. A művész úrtól meg megkérdezte, hogy maga, meg kicsoda, hova jön, mit akar? Hogy hívják? Azt mondja, Robert, de azt mondja, csak semmi, de. Tessen nagyon gyorsan oda a recepcióra, elmenni személyigazolvány, írja föl, kihez jött, mit akar.

Na mindegy, engem bekísért ugye a sminkje, mert engem ugye mint celebritásot. Gyerekek, kilettem maszkolva olyan csodálatosra, hogy csak bábulászkodtam magam, érted, a tükörbe, mint lufis a nyilzáporban. Mondom, hát te fain csaj vagyok, Jolika. Hát tisztára rendesen, mint a Gina Lolo Frigida, ugye? Egy-egybe nem volt kopintva. Na, hát, hogy már elmondtam magam, már nagyon tenne. Utána, hát ugye, az első, ugye volt ilyen próba, jaj, a pöcs. Visszajöttem. Na, tehát a próba adászod, próba főzés kellett csinálni. Hát én kálmálom, hogy nyaljam ki a dallamot a torkában. Hát én egyszer uraba kálmál, annak a kedvencét csináltam a lecsós cigány, ilyen kis, a tyúppörköt van alatt, a bogyiszlói paprika, hagymás alapon, értem, nokedit szakadj bele, ez a lecsó. Ilyen lecsót készítettem. Hát, csinálom, hát én már kész voltam, érted? A többiek még ott kutymorogtak, ezt azt csinálgattak, ott izétek, hát mondom, addig kimegyek a budira, rágyújtok. Amíg ezek szerencsétlenkednek, amatőrökkel voltam összezárva. Na, valami Jamie Oliver is ott volt. Mi a ráknak jelentkezett, ha nem tud főzni? Na, mondom, megyek ki a budira, érted, hogy elvizéljem ott az idő. Én nem tudom miért, de aki begyütt, az hun egy százast, hun egy 50-est adott. Na mindegy, érted? Megvártam, visszaavaltok, érted? Rendesen csalok. Ott vagyok. Az amikor kész voltunk, fölkülött tartani a kezem. Mondom, Jézus, Isten, Mária, Debla, mindenki szaladjon össze, hát itt lőnek! Lőnek! Lebuktam a kultará, érted? Zománcos lábostát. Remektem, mint Imre bácsi, prímás újjá hegedűn a harmadik lakodállam után. De aztán azt mondták, hogy ez valami szokás itten van. Hát nagyon krappáncs, nagyon krappáncs. Hülyeséget kitalálnak már, de tényleg már nem ők fejt. Na, mindegy, viszem ki a ételem. Hát, tudjátok, van ez a kis helyes kislány, ez a Wasabi Rozsina, vagy Wasabi Rozinka, azaz úgy hívják őtet. Na hát, az így nézte, forgatgatja, szagolgassa, mondom, tudod, mit szagolja? Magamba. Na, nézzük, mondom, nézegeti. Azt mondja nekem, de várjatok, ezt felírtam, mert ezt még a Vágó Pista se tudná elmondani. Pedig annak több agya van, mint nekem. Már nem sokkal azért. Azt mondja, ez a Wasabi lány, a zselés gyerek. Egyszer mosolyodott el, mikor accident zsábája volt. Ennyire is. Azt mondja, remek kompozíció. Bár az alapanyagok homogén egysége nem eléggé kontúrozott, a markás ízek enyomják annak a lehetőségeit, hogy kiéreztessük az összetevők mienségét, a túltárolás már meg sem említem. Mondom neki, jó fehérke! Abba pillanatban kiesett a zselé a hajából. Mondom neki, jó fehérke! Hát én ma akkor főztem, amikor te édesapádba gubasztottál. De mit mondod te? Szálltok!

hogy milyen ilyen homogén izé, figyeljé, ez lecsó! Lecsó! De. Na! Ti nem hiszitek el? Tovább jutok. Hát nagyon büszke voltam magamra, hittem is Kalmán, de nem ez az ények, mert őt úgyse érdekli ez az egész. Na, na persze, már be volt. Na, hagyjuk tényleg. Akkor jön már így élesbe a feladat. Vietnámi rákus tekercs. Ott a kelibém így ilyen lapot. Kapodom erre, rajzoljak, vagy írjak? Azt mondják, ez a rizstészta, ebbe kell tekerni a rákot, meg az üvegtésztát. Üvegből van a tészta, jéj, de meddig kell azt főzni? Hát, mindegy, én nem tudtam, hogy mi oda jön ez a... Hogy hívják? K, B, K, K, B, Z. Jó, Z, jó, mondom Z. Z nevű. Azt megkérdezi, én tettük le, hogy Jolika, marinát. Mondom neki, ma még nem, mert fáj a gyomor, de holnap tudjuk. Megmondom őszintén, én ezt nem tudtam megcsinálni, hát ilyen férgeket otthon nem eszünk. De hát most úgyis ilyen nagy divant ez a újrakontolás. Hát mondom, újrakontolás. Csináltam gyerekeket ilyen fajn likváros kompócot. Körbe tekertem a papírra. Ráírtam a rák egyeti belőle.

0: Tazé, şey beklatta. Nevet vatusta bu. Leokadya. Hat. Hem vardım megni kirugdak. Ekütte mindeki da üvekte istaşrak bak. Levettem a kötényem egy összehajtogattam kögyörűen, midi különbe beraktam az üvegtésztát, anyuka hagy húzlézonot, hogy megyek kifele feltartott arccal, érted? De nem azért, mert üdös a lábam, csak megyek szépen kifele, hát a színművész úr még mindig ott van a portán, diktálja a nevét, ott tartott, hogy te. Na, akkor gyerekek, én megfogadtam, hogy ilyen fordított világban, ahol a ház viszi a cunamit, én soha a büdös életben nem leszek célem. Natsumi!
1: Te jó, te kis őszvér, te jó, te jó,
2: te jó, te jó, te jó, te jó.

Kedves hallgatóink, nekem bizony most már gyorsan el kell búcsúznom önöktől. Nézzenek csak az órára. Bizony, a mai műsoridőnk is lejárt, úgyhogy viszlát. De a tréfát félretéve szívből köszönöm, hogy ma is velem tartottak, meghallgatták műsoromat, és velem töltötték ezt az egy órát. Már most köszönöm azt is, hogy reményeim szerint jövő héten újra velem tartanak, és ismét meghallgatják a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorát, jó? Külön szeretném megköszönni mindazoknak a hallgatóimnak a nagylelkű támogatást és adományt, akik ebben az évben hozzájárultak ahhoz, hogy műsorunk továbbra is megszülethessen, és eljuthasson önökhöz. Nagyon hálás vagyok, érte? És most mielőtt végleg elbúcsúznék, egy szép idézettel zárom mai adásunkat. Kérem, fogadják szeretettel, és vigyenek magukkal belőle egy gondolatot a jövő hétre is. Gárdonyi Géza, október. Részlet. Olyan most a mező reggelenként, mintha gyémántos fátyol rongyokkal volna behullatva. A kis mezei pókok hálói azok. A kis mezei pókok is érzik már a kegyetlen hónapok közeledését. Nincs hajlék, nincs kályha, nincs élestár. A természetnek nyomorult kis mostoha gyermekei érzik a közelgő telet. Fölmásznak a legmagasabb fűszálak hegyére, föl a napba néző fűkék virágaira, a bogáncs borzas fejére, a telegráf oszlopok hideg porcelán gombjaira, és ott dermeszkednek, töprenkednek. Hogyan lehetne menekülni? Kozma grimmáriát hallották Calgaryból, a viszont hallásra.